90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport. Kifejezetten a motorosokra összpontosít a héten a rendőrség. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
2: Ez a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy egy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Beindították a Kossuth téri szökőkutat. A vízügy szerint nem változtattak az agyván. Rászoruló családokat segítenek a repontautomaták. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Újra üzemel a Kossuth téri szökőkútrendszer Szolnokon. Adta hírül a szoljon.hu. A Városüzemeltetési Társaság munkatársai az elmúlt hetekben elvégezték a szezon előtti karbantartási munkákat a városi szökőkúton, így a belvárosi látványelemnél is. A Kossuth téri rendszer a többi szökőkútnál összetettebb technológiával működik, és több látványelemmel is rendelkezik. A berendezésen már egy ideje tesztüzem zajlik, a finomhangolás azonban még nem ért véget. A szökőkút a gyermeknapi hétvégéhez igazították. Egy hónapig tartó felújítás kezdődik hétfőtől a szolnoki Szent István Tisza hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a dilatációs szerkezet cseréje miatt az egyik útpályát lezárják, a forgalmat pedig jelzőlámpák irányítják majd. A munkálatok idején torlódásokra kell számítani. Az új szerkezet beemelése miatt várhatóan június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpárutat is érinti. A tehergépjárműveket ez idő alatt az M4-es autóút terelik. A közlekedőket ideiglenes táblák figyelmeztetik a forgalmi változásokra. A kivitelezés várhatóan egy hónapig tart. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszíre elsőként a szolgálatban lévő cibekházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenység irányítási központot a lányállapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra, a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszere befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Nem emelték meg az Agyva medrében lévő vízvisszatartó műtárgyakat, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a szoljon.hu-val. A szervezet azért szólalt meg, mert egy horgászegyesület azt állította, hogy János Hidánál megemelték az egyik fenékküszöböt, és a felduzzasztott folyóvizet öntözésre használják. A vízügy szerint új műtárgy nem épült, és a meglévőkön sem végeztek ilyen változtatást, csak karbantartási munkákat. Hozzátették, hogy az Agyva vízszintjét folyamatosan figyelik, a vízkivételek pedig engedéllyel és meghatározott szabályok szerint történhetnek. Mintegy 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a Szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportban hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 versenyszám várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsák kellett vára emelniük a lehető legnagyobb súllyal. Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Voke Művelődési Házban. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártyás, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösséget, valamint népszerűsíteni a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta a rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott itt a Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy is fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Mezőtúron tartották a Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny döntőjét. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a háromnapos fináléban az ország legjobb 5. és 6. osztályos diákjai vettek részt, akik a vármegyei és fővárosi fordulók győzteseként jutottak tovább. A versenyzők írásbeli feladatokat oldottak meg, emellett terepgyakorlatokon is számot adtak tudásukról. A gyakorlati fordulót a szolnoki Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőben és a Bagolyvár vadas sportban tartották. A résztvevőknek saját lakóhelyük természeti értékeit, valamint környezeti problémáit is be kellett mutatniuk. A verseny eredményhirdetéssel és a Kán Károly emlékérmek átadásával zárult. Ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi szervezete. A Szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden éppen odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodna a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképző Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta rádiónknak Györfi Pál szóvivő.
4: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentőképzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok, jó hetet és kellemes nyarat. Ma van a meteorológia nyár első napja, június 1 hétfő. Sok boldogságot, kedves tündék, ők a névnaposok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. És még egy jó kívánság a Basement Jacks-től. Good luck! Készül a Margaret Island és Melanie C is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Elkezdődött a nyár, a nyári szünetre azonban még várni kell egy picit. Kedves anyukák, apukák, boldog szülők világnapját kívánok, mert hogy ma van a szülők világnapja, június 1, hétfő. Akinek van tünde nevű vagy szülinapos ismerőse, bátran köszöntheti nálunk is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tom Novi, Now or Never, így megy tovább a reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék, záporosabb, zivatarosabb napunk lesz 22-29 fokkal. Részletek a fél hetes hírek végén, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Rögtön a hírek után Avril Lavigne-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Beindították a Kossuth téri szökőkutat. Óvatosságra int a GVH az internetes vélemények kapcsán. A vízügy szerint nem változtattak az agyván. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újra üzemel a Kossuth téri szökőkút rendszer Szolnokon. Adta hírül a szoljon.hu. A Városüzemeltetési Társaság munkatársai az elmúlt hetekben elvégezték a szezon előtti karbantartási munkákat a városi szökőkúton, így a belvárosi látványelemnél is. A Kossuth téri rendszer a többi szökőkútnál összetettebb technológiával működik, és több látványelemmel is rendelkezik. A berendezésen már egy ideje tesztüzem zajlik, a finomhangolás azonban még nem ért véget. A szökőkút beindítását a gyermeknapi hétvégéhez igazították. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszere befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Nem emelték meg az agyvamedrében lévő vízvisszatartó műtárgyakat, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a szoljon.hu-val. A szervezet azért szólalt meg, mert egy horgászegyesület azt állította, hogy János Hidánál megemelték az egyik fenékküszöböt, és a felduzzasztott folyóvizet öntözésre használják. A vízügy szerint új műtárgy nem épült, és a meglévőkön sem végeztek ilyen változtatást, csak karbantartási munkákat. Hozzátették, hogy az agyva vízszintjét folyamatosan figyelik, a vízkivételek pedig engedéllyel és meghatározott szabályok szerint történhetnek. Azt is kiemelték, hogy fellépnek az illegális vízkivételek ellen. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Záporokkal, zivatarokkal indul a meteorológiai nyár, június 1-én hétfőn. Gyakrabban zavarják majd a felhők a napsütést, és többfelé, több hullámmal számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Néhol heves zivatar sem kizárt. 22-29 fok valószínű. Holnap napközben is napos gomoly felhős idő lesz. Nyugatabbra kevesebb lesz már a zápor zivatar, de még holnap is eshet. 21-27 fok lesz. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Pink folytatja a hétfő reggelt itt a Besten. Jön a Stupid Girl.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Aha, aha.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy átadjuk a terepet a hírszerkesztő kollégáknak, aztán pedig újból a legjobb zenéké az éter. Itt lesz az Animal Cannibals-tól egy... És jön az IMF is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Bővül az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Funkcionális fitness verseny volt Szolnokon. Rosszul lett egy kislány Cibokházán. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképző Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta rádiónknak Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentőképzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Mintegy 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a Szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportba hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 versenyszám várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett vára emelniük a lehető legnagyobb súllyal. A rendezvényt rekordszámú összesen 43 támogató segítette. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibokházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszíre elsőként a szolgálatban lévő cibekházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenység irányítási központot a lányállapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra, a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Elkezdődött a meteorológiai nyár, a nyár pedig az életre szóló kalandok évszaka. Adventure of a Lifetime, ez a Coldplay óranyitó dalának címe, érkezik még CJ Louise, a Kowalski meg a Vega és a Destiny's Child is nem sokára. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Tündék, szülinaposok, sok boldogságot! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék, kedves szülőtársak, túlélő barátaim, már nem kell sokat várni, és itt a nyári szünet. Azért is mondom mindezt, mert ugye volt szó róla az előző órában, hogy ma van a szülők világnapja, de még valamié a tej világnapja is ma van, amely például az én életemből szépen lassan kikopott, mert hogy a család többi tagja növényi tejet fogyaszt, úgyhogy én egyedül pedig nem veszek magamnak rendeset. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Destiny's Child slágere folytatja a hétfő reggelt, ez a Survivor, azaz a túlélő a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, a meteorológiai nyári június elsője záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharokat is hozhat. 22-29 fok lesz közben, részletek a 7:30-as hírek végén, aztán Madonna egyik legismertebb dalát, a Vogue-ot fogom lejátszani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Rászoruló családokat segítenek a Repont automaták. Társasjátékosok találkoztak Szolnokon. Mezőtúra mérték össze tudásukat a természetismeret legjobbjai. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta a rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ez a Péhercsányi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk itt a Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Voken Művelődési Házban. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártyás, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösséget, valamint népszerűsíteni a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. Mezőtúron tartották a Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny döntőjét. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a háromnapos fináléban az ország legjobb 5. és 6. osztályos diákjai vettek részt, akik a vármegyei és fővárosi fordulók győzteseként jutottak tovább. A versenyzők írásbeli feladatokat oldottak meg, emellett terepgyakorlatokon is számot adtak tudásukról. A gyakorlati fordulót a szolnoki Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőben és a Bakolyvárvadas sportban tartották. A résztvevőknek saját lakóhelyük természeti értékeit, valamint környezeti problémáit is be kellett mutatniuk. A verseny eredményhirdetéssel és a Kán Károly emlékérmek átadásával zárult. Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június első napján sok boldogságot a tündéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Tegnap gyereknap volt, ma pedig a szülők világnapja. Illetve a tej világnapja is a mai napra esik. Pontosan 100 éve a mai napon született Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő. 89 éves Morgan Freeman, amerikai Oscar és Golden Globe díjas színész. 79 éve a mai napon született Ronnie Wood, angol gitáros és basszusgitáros, a Rolling Stones tagja. No. 58 éve ezen a napon Melbourne-ben megszületett Jason Donovan, színész énekes. Június 1-én született az amerikai DJ producer Roger Sanchez. A sort pedig a 96-os születésű Tom Holland, angol színész és táncos zárja, talán Pókember szerepében a legismertebb. Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma néha napos, de többször inkább felhős időnk lesz, záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fokkal. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig szól majd Manu Chao dala. És a New Level Empire is itt lesz Wolf Katival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
3: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban június 3-án szerdán 19 órától látható. Vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Bödőcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható majd június 6-án szombaton este 9-től. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók, fellép az Operenciás Együttes, este pedig az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bércesi Róbertnek szerzői estje június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren június 13-án szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
6: Beindították a Kossuth téri szökőkutat. Óvatosságra int a GVH az internetes vélemények kapcsán. A vízügy szerint nem változtattak az agyván. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újra üzemel a Kossuth téri szökőkútrendszer Szolnokon. Adta hírül a szoljon.hu. A Városüzemeltetési Társaság munkatársai az elmúlt hetekben elvégezték a szezon előtti karbantartási munkákat a városi szökőkúton, így a belvárosi látványelemnél is. A Kossuth téri rendszer a többi szökőkútnál összetettebb technológiával működik, és több látványelemmel is rendelkezik. A berendezésen már egy ideje tesztüzem zajlik, a finomhangolás azonban még nem ért véget. A szökőkút a gyermeknapi hétvégéhez igazították. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszere befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
7: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
6: Nem emelték meg az Agyva medrében lévő vízvisszatartó műtárgyakat, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a szoljon.hu-val. A szervezet azért szólalt meg, mert egy horgászegyesület azt állította, hogy János Hidánál megemelték az egyik fenékküszöböt, és a felduzzasztott folyóvizet öntözésre használják. A vízügy szerint új műtárgy nem épült, és a meglévőkön sem végeztek ilyen változtatást, csak karbantartási munkákat. Hozzátették, hogy az Agyva vízszintjét folyamatosan figyelik, a vízkivételek pedig engedéllyel és meghatározott szabályok szerint történhetnek. Azt is kiemelték, hogy fellépnek az illegális vízkivételek ellen. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Például a Just a Girl a No Doubt-tól, vagy az Amazing Seal-től, az órát pedig a French Affair és a Sexy indítja. 4 lassan 5 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt, jó hetet, boldog nyarat kívánok, június 1-e van, sok boldogságot a névnapos tündéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 20-as 55-55-155 a számunk, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék 15 év után újból Budapesten élőben a Kiss From a Rose, a Crazy vagy a Killer, vagy a most érkező Amazing Seal július 30-án ad koncertet Budapesten az MVM Domban. Ő folytatja a hétfő reggelt, jó utat, jó készülődést, jó munkát kívánok. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Ha van közlekedési info, várom én is.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 1-e van, elkezdődött az új hét, az új évszak, az új hónap. De hogy mire számíthatunk az első napján, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy az esernyő ma jól jöhet. Borúsabb, csapadékosabb napunk lesz, de nem fogunk fázni. 22-29 fok között alakul a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben. Aztán a nagy szórakoztató Robbie Williams jön a Let Me Entertain You-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Bővül az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Funkcionális fitness verseny volt Szolnokon. Rosszul lett egy kislány Cibokházán. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképző Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta rádiónknak Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentőképzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Mintegy 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a Szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportba hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 versenyszám várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett vára emelniük a lehető legnagyobb súllyal. A rendezvényt rekordszámú összesen 43 támogató segítette. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibokházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszíre elsőként a szolgálatban lévő cibekházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenység irányítási központot a lányállapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra, a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, bizony, már június van, az a hónap, amelyben az év leghosszabb nappala is esedékes és a legrövidebb éjszaka, akkor kezdődik majd a csillagászati nyár, a meteorológiai viszont a mai nappal június 1-e van, de ez az időjárást nem érdekli, záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul a hét, részletek mindjárt a hírek legvégén, a következő órában pedig jön majd Junior Jack. És a Well Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel, ne maradj le. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Budapest Bár koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban június 3-án szerdán 19 órától látható. Vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Bödőcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható majd június 6-án szombaton este 9-től. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók, fellép az Operenciás Együttes, este pedig az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren június 13-án szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Orczy család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orczy István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orczy György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék! Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Rászoruló családokat segítenek a Repont automaták. Társasjátékosok találkoztak Szolnokon. Mezőtúra mérték össze tudásukat a természetismeret legjobbjai. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta a rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk itt a Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
2: Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Voken Művelődési Házban. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártyás, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösséget, valamint népszerűsíteni a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. Mezőtúron tartották a Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny döntőjét. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a háromnapos fináléban az ország legjobb 5. és 6. osztályos diákjai vettek részt, akik a vármegyei és fővárosi fordulók győzteseként jutottak tovább. A versenyzők írásbeli feladatokat oldottak meg, emellett terepgyakorlatokon is számot adtak tudásukról. A gyakorlati fordulót a szolnoki Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőben és a Bakolyvárvadas sportban tartották. A résztvevőknek saját lakóhelyük természeti értékeit, valamint környezeti problémáit is be kellett mutatniuk. A verseny eredményhirdetéssel és a Kán Károly emlékérmek átadásával zárult. Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az első épp egy szülinapostól. Ma 59 éves az amerikai house DJ producer remixer, a Grammy-díjas Roger Sanchez. Grammy-díjat 2003-ban kapott a No Doubt Hella Good című számának remixéért. Nevéhez fűződik a világhírű Release Yourself rádióműsor podcast, és ő a Steel Records kiadó tulajdonos. A leghíresebb dalával az Another Chance-el indul az óra. 5 perc elmúlt 9. Hello, Max M. Leventa vagyok.
0: Best FM. A

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info Krisztiántól érkezett. M7 Balaton felé Martonvásárnál dolgoznak, 2-3 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen, jó utat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. 1991-ből jön a Dan Cut a Move dala Get Serious, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék. Get with it, get down, yet another round. Weekend coming up in this funky town. Homeboys and homegirls shaking loose.

Best FM, a legjobb zenék, az Everything But The Girl klasszikusát Alex Gaudinoé követi, és ha már klasszikusok, Classic House szól hétfőnként a Night Shift-ben este 6 és 8 között, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től pedig Lauer Christiantól, és bizony az ilyen és ehhez hasonló klasszikusok, na meg azok, amelyek majd este szólnak, még az ilyen borongósabb napokat is elviselhetőbbé teszik, ugye?

Best FM, a legjobb zenék, a pop királyát hallottuk, és készül a Michael című életrajzi film második része. Közben a meteorológiai nyár záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul, a maximum 22 és 29 fok között lesz. A folytatás pedig a Black Legend társaságában telik. You See the Trouble with Me a Besten. 1975, we brought you an album with a song.

watching the Bulls play.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Június 1, nyár, nyári gyerekek.
2: Nyári gyerekek a Balatonparton, tudnak hajnalban a keszegemet hajtom.
1: És nyár, ide vagy oda, ma borúsabb napunk lesz. Jön majd a kelemen kabátban és a Ford Kóz is biztosan, de hogy kik még, kiderül nem sokára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Beindították a Kossuth téri szökőkutat. Óvatosságra int a GVH az internetes vélemények kapcsán. A vízügy szerint nem változtattak az agyván. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Újra üzemel a Kossuth téri szökőkútrendszer Szolnokon, adta hírül a szoljon.hu. A Városüzemeltetési Társaság munkatársai az elmúlt hetekben elvégezték a szezon előtti karbantartási munkákat a városi szökőkúton, így a belvárosi látványelemnél is. A Kossuth téri rendszer a többi szökőkútnál összetettebb technológiával működik, és több látványelemmel is rendelkezik. A berendezésen már egy ideje tesztüzem zajlik, a finomhangolás azonban még nem ért véget. A szökőkút a gyermeknapi hétvégéhez igazították. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszere befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések lennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Nem emelték meg az agyva medrében lévő víz-visszatartó műtárgyakat, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a szoljon.hu-val. A szervezet azért szólalt meg, mert egy horgászegyesület azt állította, hogy János Hidánál megemelték az egyik fenékküszöböt, és a felduzzasztott folyóvizet öntözésre használják. A vízügy szerint új műtárgy nem épült, és a meglévőkön sem végeztek ilyen változtatást, csak karbantartási munkákat. Hozzátették, hogy az agyva vízszintjét folyamatosan figyelik, a vízkivételek pedig engedéllyel és meghatározott szabályok szerint történhetnek. Azt is kiemelték, hogy fellépnek az illegális vízkivételek ellen. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, azaz a nyár az új évszak első napján, ugye milyen jó kimondani, június 1, nem vagy egyedül, You Are Not Alone címmel, az Olive dala is forog majd. De jön a két óriás Whitney Houston és George Michael duettje, az If I Told You That, az órát pedig Árás indítja a Temptationnel. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fenn a legjobb zenék, azért van szükség az ilyen és ehhez hasonló borongósabb napokra, hogy megtanuljuk értékelni a napsütéseseket. In No Sunshine a Fordakóhoz érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zenék. Korábban árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébénynél, a 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az M4-esen Budapest felé Abony elkerülő szakaszán a 86-os kilométernél egy műszaki hibás kamionra kell nagyon figyelni, mert hogy a belső sávban robbant le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Totót nem csak én szeretem, hanem Karl Wolf is, a különbség, hogy ő el is tudja énekelni. Jön majd az Afrika, és természetesen magyar előadók is, Feel the Rain a Compact Discótól. Mert hogy amúgy ez lesz a meteorológiai nyár első napján a helyzet. Záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek jégesővel. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem mond le az államfő, alaptörvénymódosítás jöhet, éjfélig lehet beadni a társasági adóbevallást, éjjeli szesztilalom lép életbe Varsóban. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyok Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Éjfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje. 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO, további 100 ezertől pedig Kiva bevallást. Az adó megfizetésének is június 1-e a határideje, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást ugyancsak a NAV-hoz kell benyújtani szintén ma éjfélig. Ennek legegyszerűbb módja, ha elektronikusan küldik be a nyomtatványt. A NAV 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtott be társasági adóbevallást. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Népegészségügyi Központ. A legtöbb gondot most a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenje okozza az allergiásoknak, ezek koncentrációja országosan magas. A központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Éjszakai szesztilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesztilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik, általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És még pár infó a hírek után, a jelen koordinátái az év 152. napja, 26.06.01, azaz a meteorológiai nyár elkezdődött. Isten éltesse a névnapos tündéket és sok boldogságot a szülinaposoknak. És akkor a sok infó után szóljanak a zenék. Elsőként a Something About the Music. 4 perccel múlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 1994-ben járunk, és Amerika nyugati partján jön egy kis G-funk, egy kis West Coast hangulat Warren G-től. Ez a Regulate a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Árokba borult egy kamion korábban az M1-esen a határ felé Lébénynél. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés ideje alatt további korlátozás várható. Az ellenkező irányban, tehát Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében pedig baleset történt. Csak a belső sáv járható, ott már most kisebb torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

Ezt a fel a legjobb zenék, szabadítsuk fel az elménket, képzeljük el, hogy süt a nap, 30 fok van, és ilyen a meteorológiai nyár első napja. Miközben az igazság az, hogy nem, mert hogy záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Brandy What About Us című dalával indul a hétfő délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózzunk együtt holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvénymódosítás jöhet az államfő leváltásáért. Követhető a szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Békésben folytatódik a szúnyoggyérítés. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyog Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: Az amerikai szőlőkabóca ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a meleg, száraz idő miatt nincs sok szúnyog. Az átvonuló záporok mentén alakultak ki lokálisan a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. A folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték eddig. Ez a biológiai gyérítés folytatódik Békés vármegyében. Felrobbant egy tűzi játékgyár Máltán. A létesítmény egyelőre tisztázatlan körülmények között gyulladt ki reggel. Sérültekről nincs hír, írja egy helyi lap. A környező házak ablakai betörtek, a robbanást a gyár több kilométeres közelében hallani lehetett. A helyszínre nagy számban vonultak ki a hatóságok, lezárták a környéket és vizsgálják az eset körülményeit. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép hétfőt, kellemes hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem szokásos módon a következő néhány órát, hogy Isten ilyen szórakozhassunk, és könnyebben bírjuk a hétfői akadályokat. Gyerünk tovább a Killers-szel, a TNT-vel, a Savage Garden-nel, hát velük nyitom ezt a délutánt, és Brandivel, és szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Rock, child. Big rocker.

Szép délutánt kívánok mindenkinek, nagyon remélem, hogy tényleg velem töltik a következő néhány órát, de legalább az ebéd időt és a legjobb slágereket együtt hallgatjuk. Milyen volt a hétvégem? Remélem, hogy mindenki kipihente magát, én családoltam egy kicsit, vonatoztam nagyon sokáig, de én szuper időben és szép tájakon nagyon szeretek vonatozni, úgyhogy a Balaton felé kifejezetten. Nem tudom, önöknek megvan-e még az az érzés, amikor gyerekként először megláttuk a Balatont. Én alföldi gyerek vagyok, úgyhogy nekünk a Balaton az mindig olyan különlegesség volt, és amikor úgy először megláttam a vizet abban az évben, akkor úgy mindig megörültem, és ez most is így van, mert hogy szerintem idén nem voltam még arra felé, vagy legalábbis nem láttam a Balatont, és valahogy ez mindig jó érzés, amikor az ember úgy megpillantja, és úgy újra gyermeki érzések jönnek. Na jó, nem akarok itt érzelgősködni, rögtön a délután elején inkább hozom a legjobb zenéket a folytatásban is. Ma is itt lesz a nap kérdése, ma is hozok mindenféle közlekedési infót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem, és most az Eternal és BB Winans dalával. I wanna be the only one. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is hozok közlekedési információkat, úgyhogy amint megkapom őket, már hozom is, minthogy árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható, erről természetesen hozom majd az infókat. Az ellenkező irányban Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében pedig baleset történt, itt a külső sávban zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, ma is küldje el vagy hívja. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fedzsó és Ashanti dalát hallottuk, ez volt a What's Love, a folytatásban pedig a friss híreket fogjuk hallani, mert hogy pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Morcsiba és a Rome was a building a day. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. A képviselői tiszteletdíjak csökkentése is parlament elé kerül. Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Villányi Eszter vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Varga Mihály a találkozót követően azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy eredményes legyen az együttműködés. Hozzátette, az MNB konstruktív partner lesz a munkában, így többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről is tárgyal ma a parlament. Az előterjesztés érinti a tiszteletdíjak mellett a juttatásokat, a támogatást, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat is. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Az ülés most kezdődik. Folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Az orosz hadsereg több mint 260 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem a nagy részét hatástalanította, de több városban voltak becsapódások, így például Harkivban és Odesszában is. Ipari infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és középületek rongálódtak meg. Többen megsérültek, egy 62 éves férfi pedig meghalt, amikor egy busz megállót ért támadás. Az orosz hatóságok is több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Védelmi Minisztérium pedig közölte, hogy 5 fronton nyomult előre az orosz hadsereg, és elfoglaltak egy donyecki települést. Éjszakai szesztilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin-reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesztilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után 4 perccel is szép hétfőt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Réta vagyok. Ebben az órában is izgalmas slágerek jönnek, mint Dalonis és az I Got Five On It, de jön majd a Madison Avenue is, és a Don't Call Me Baby, itt lesz Subbase Master is a négy ütemmel. Most pedig egy mocsiba klasszikus nyitja az órát, ez a Rome Wasn't Built in a Day. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Baleset történt az M0-es autóút és az 1-es főút közötti összekötő ágon. Jelenleg az M0-es autóútról nem is lehet az 1-es főútra lehajtani, áll a forgalom. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Bia-Torbágy között továbbra is torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy akinek Budapest a célja és autóval utazik, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. A 22-es főúton Balassagyarmaton a Dózsa-György utca busz megálló közelében két autó ütközött, úgyhogy a helyszínelés ideje alatt felpályás korlátozás van érvényben. A 66-os főúton Gödre határában pedig két autó ütközött, a 42-es kilométernél lezárták a főútot, kerülni pedig Gödrén keresztül lehet. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap témáját. Egy kicsit visszaugrunk a gyerekkorunkba és a szülőhelyünkre, vagy arra a helyre, ahol felnőttünk, vagy ahol a szüleink élnek, vagy éltek, vagy ahol a nagyszüleink. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy mi az a hely, vagy illat, vagy akár íz is, vagy akár tényleg egy-két olyan épület, amit ha meglátunk, akkor tudjuk, hogy na hamarosan hazaérkezünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk vannak olyan hidak, amin hogyha átmegyünk, nekem például ilyen a Szekszárdnál lévő Dunahíd, hogyha ott átmegyek, akkor tudom, hogy na jó, most már percekkel kérdése és otthon vagyok, úgyhogy na hát ilyenekre vagyok kíváncsi, meg ilyen jó érzésekre. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mellé hozok egy kis Black Eyed Peas-t, aztán jön a Margaret Island is, és a Valahol a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Bizonyám, a következő órában is jönnek a felejthetetlen slágerek, mint a Valmar és Szikora Robert dala, a Balatoni lány. Kettő óra után, a hírek után pedig a Szafridó nyitja majd az órát. Jön a Baja Baja!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Összeomlott egy épület Székesfehérváron, egy ember a romok alatt. Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összedőlt egy 4 emeletes épület Székesfehérváron, egy ember a romok alá szorult. A mentési munkálatok már zajlanak, kereső kutyákat is vittek a helyszínre. A katasztrófavédelem közölte, egy bontás alatt álló ipari épület omlott össze. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére. Korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat, de jut pénz az elektromos hálózat és a lakhatási lehetőségek fejlesztésére is. A források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Magyar Péter bejelentette, hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Mától megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, ezt a közlekedési és beruházási miniszter tette közzé. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb lesz a közlekedés, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez is. Nincs ebola fertőzött Olaszországban, ezt azután jelentették be, hogy negatív lett annak a kongói férfinak a tesztje, aki szombaton karanténba került a szardíniai Cagliariban, mivel észrevette magán a betegség feltételezett jeleit. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszélye. A római egészségügyi tárca közölte, hogy az ország több régiójában is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll, tehát kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelést kapnak. Kongóban egyébként kritikus a helyzet, gyorsan és jelentősen emelkedik az ebola fertőzések száma. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2 óra után járunk 2 perccel. Én Majoros Rita vagyok, na nézzük ebben az órában. Kikkel fogjuk igazán jól érezni magunkat, még így a munkaidőben is. Christina Aguilera és Lil Kim érkezik majd a Can't Hold Us Down-nal, de jön majd a Take That is Luluval és a Relight My Fire. A Safri Duo pedig elhozza az igazi nyári hangulatot. Indulunk, jön a Baja Baja.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki honnan tudja, hogy hamarosan hazaér, miből érzi, mi az az illat, mi az a tájkép, akár melyik az az épület, amiből már biztosan tudjuk, hogy pár perc múlva otthon vagyunk. Azt írja Norbi Esztergomból, hogy a bazilika kupolája már messziről. Igazából tudom, hogy most már nem sok és otthon vagyok. Azt írja Tünde Kőszegről, hogy a hegyek és a friss erdei levegő, imádom és nagyon-nagyon szeretek hazajárni, pont ezek miatt is. Na meg a család, ezt teljesen meg tudom érteni. Aztán jött Pécsről is egy üzenet, hogy Józsitól, hogy na a tévétorony, azt hiszem ezt magyaráznom sem kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis emlékek, élmények. Ki mi alapján tudja, hogy hamarosan hazaér? Egy, akár egy tévétorony, akár egy kupola, akár egy illat? Jöhetnek a válaszok, akár Facebookon, Instagramon is, mellé pedig Krisztina Aguilera és Lil Kim dala, Can't Hold Us Down a Best FM-en.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM a legjobb zenék. Tamás írja, hogy baleset történt a Kossuth Lajos utcában, méghozzá az Astoria és a Ferenciek tere között, úgyhogy Budapesten ott kell fennakadásra számítani. Baleset történt korábban az M0-as autóút és az M1-es főút közötti összekötő ágon is. Jelenleg az M0-as autóútról nem lehet az 1-es főútra lehajtani, mert áll a forgalom. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között továbbra is szakaszos torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy továbbra is azt ajánlják a hallgatóink, hogy aki autóval halad és Budapest a célja, válassza az átterelt belső sávot. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
3: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
4: Beindították a Kossuth téri szökőkutat. A vízügy szerint nem változtattak az agyban. Rászoruló családokat segítenek a repontautomaták. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Újra üzemel a Kossuth téri szökőkútrendszer Szolnokon. Adta hírül a szoljon.hu. A Városüzemeltetési Társaság munkatársai az elmúlt hetekben elvégezték a szezon előtti karbantartási munkákat a városi szökőkúton, így a belvárosi látványelemnél is. A Kossuth téri rendszer a többi szökőkútnál összetettebb technológiával működik, és több látványelemmel is rendelkezik. A berendezésen már egy ideje tesztüzem zajlik, a finomhangolás azonban még nem ért véget. A szökőkút indítását a gyermeknapi hétvégéhez igazították. Egy hónapig tartó felújítás kezdődik hétfőtől a Szolnoki Szent István Tisza hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a dilatációs szerkezet cseréje miatt az egyik útpályát lezárják, a forgalmat pedig jelzőlámpák irányítják majd. A munkálatok idején torlódásokra kell számítani. Az új szerkezet beemelése miatt várhatóan június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpárutat is érinti. A tehergépjárműveket ez idő alatt az M4-es autóútra terelik. A közlekedőket ideiglenes táblák figyelmeztetik a forgalmi változásokra. A kivitelezés várhatóan egy hónapig tart. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszíre elsőként a szolgálatban lévő cibekházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenység irányítási központot a lány állapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra, a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszere befolyásolhatja, kár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
5: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvassuk kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
4: Nem emelték meg az agyva medrében lévő vízvisszatartó műtárgyakat, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a szoljon.hu-val. A szervezet azért szólalt meg, mert egy horgászegyesület azt állította, hogy János Hidánál megemelték az egyik fenékküszöböt, és a felduzzasztott folyóvizet öntözésre használják. A vízügy szerint új műtárgy nem épült, és a meglévőkön sem végeztek ilyen változtatást, csak karbantartási munkákat. Hozzátették, hogy az agyva vízszintjét folyamatosan figyelik, a vízkivételek pedig engedéllyel és meghatározott szabályok szerint történhetnek. Mintegy 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a Szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportba hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 versenyszám várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett vára emelniük a lehető legnagyobb súllyal. Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Voken Művelődési Házban. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártyás, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösségeket, valamint népszerűsíteni a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget 3 szervezet között osztják szét, mondta a rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
6: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
4: Mezőtúron tartották a Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny döntőjét. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a 3 napos fináléban az ország legjobb 5. és 6. osztályos diákjai vettek részt, akik a vármegyei és fővárosi fordulók győzteseként jutottak tovább. A versenyzők írásbeli feladatokat oldottak meg, emellett terepgyakorlatokon is számot adtak tudásukról. A gyakorlati fordulót a szolnoki és Széchenyi ökoturisztikai parkerdőben és a Bakolyvár vadas parkban tartották. A résztvevőknek saját lakóhelyük természeti értékeit, valamint környezeti problémáit is be kellett mutatniuk. A verseny eredményhirdetéssel és a Kán Károly emlékérmek átadásával zárult. Ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi szervezete. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden éppen odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagod a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképző Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta rádiónknak Györfi Pál szóvivő.
7: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
4: Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Egy új hét és egy új évszak, legalábbis a naptár szerint, de a nyár elejé hőmérsékleteket az időjárás is hozza, úgyhogy már csak a nyári zenék vannak. Hát ezeket pedig mi játsszuk, a stúdióban pedig Fodor Attila, Dr. Béres és a Volmár előtt még itt lesz most Berecki Zoltán, Nomek Timbelendék.
3: 102.4 Best

A következő napok időjárásából sem hiányozhat a napsütés, de azért záporok, zivatarok még várhatók majd a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap is lehet a reggeli órákban zápor, délután viszont naposabb időig érkezik. A szél mérsékelt lesz, a legmelegebb órákban 27-29 fokot mérhetünk majd Szolnok környezetében. Szerdán nyugat felől erőteljesebb felhősödésre kell számítani, esők, záporok is kialakulhatnak majd. A hőmérséklet szerdán 26-28 fok körül alakul. A hétvégén már csak kicsi az esélye az esőknek, viszont rengeteg napsütés ígérkezik majd, és 30 fok feletti maximum. Ma a Tündéket és a Konrádokat érdemes felköszönteni a névnapjuk alkalmából, ez a tejvilágnapja. 1911-ben alakul meg az első magyar filmvállalat, 1980-ban pedig elindítja a műsorát a CNN is. Mi pedig a műsorunkat egy nyári sikerrel, Tupekkel és a California Love-val folytatjuk.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és ezúttal programajánlatok is. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható. Szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovasnapok pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben szombaton déltől. 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói Zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható szombaton este 9 órától. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, most szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Báj Alexel és a Sleppel többek között. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. Most meg Nellyvel folytatom a hétfőt, ez már

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok térségében a 4-es úton mától egy jó hónapig torlódásra kell számítani, ugyanis a Szent István Tisza hídnál cserélnek egy dilatációs szerkezetet. A munkálatok idején félpályás lezárása és jelzőlámpás forgalom irányításra is számítani kell. További információk most az utakról. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatra kell figyelni. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. Csatornázási munkálatokat végeznek Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítésre kell figyelni. Abonyban az Újszászi úton van útépítés. A 42.05-ösön Körösladány előtt ugyancsak útépítést végeznek, félpályást lezárásra kell számítani. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton is útépítésre kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani.

0: Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület, de az Ady Endre úton és a Bajcsy-Zsilinszky utcában is útszűkület van érvényben. Most Montel Jordannel folytatom, az ő legjobbja a This is how we do it.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: 102.4 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Beindították a Kossuth téri szökőkutat. A vízügy szerint nem változtattak az agyván. Rászoruló családokat segítenek a repontautomaták. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Újra üzemel a Kossuth téri szökőkútrendszer Szolnokon. Adta hírül a szoljon.hu. A Városüzemeltetési Társaság munkatársai az elmúlt hetekben elvégezték a szezon előtti karbantartási munkákat a városi szökőkúton, így a belvárosi látványelemnél is. A Kossuth téri rendszer a többi szökőkútnál összetettebb technológiával működik, és több látványelemmel is rendelkezik. A berendezésen már egy ideje tesztüzem zajlik, a finomhangolás azonban még nem ért véget. A szökőkút a gyermeknapi hétvégéhez igazították. Egy hónapig tartó felújítás kezdődik hétfőtől a szolnoki Szent István Tisza hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a dilatációs szerkezet cseréje miatt az egyik útpályát lezárják, a forgalmat pedig jelzőlámpák irányítják majd. A munkálatok idején torlódásokra kell számítani. Az új szerkezet beemelése miatt várhatóan június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpárutat is érinti. A tehergépjárműveket ez idő alatt az M4-es autóút terelik. A közlekedőket ideiglenes táblák figyelmeztetik a forgalmi változásokra. A kivitelezés várhatóan egy hónapig tart. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszíre elsőként a szolgálatban lévő cibekházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenység irányítási központot a lányállapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra, a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszere befolyásolhatja, kár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Nem emelték meg az agyvamedrében lévő vízvisszatartó műtárgyakat, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a szoljon.hu-val. A szervezet azért szólalt meg, mert egy horgászegyesület azt állította, hogy János Hidánál megemelték az egyik fenékküszöböt, és a felduzzasztott folyóvizet öntözésre használják. A vízügy szerint új műtárgy nem épült, és a meglévőkön sem végeztek ilyen változtatást, csak karbantartási munkákat. Hozzátették, hogy az agyva vízszintjét folyamatosan figyelik, a vízkivételek pedig engedéllyel és meghatározott szabályok szerint történhetnek. Mintegy 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportba hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 versenyszám várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett vára emelniük a lehető legnagyobb súllyal. Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Vokem Művelődési Házban. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártyás, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösséget, valamint népszerűsíteni a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta a rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ez a Péterchenyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy is fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Mezőtúron tartották a Kán Károly országos természet és környezetismereti verseny döntőjét. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a háromnapos fináléban az ország legjobb 5. és 6. osztályos diákjai vettek részt, akik a vármegyei és fővárosi fordulók győzteseként jutottak tovább. A versenyzők írásbeli feladatokat oldottak meg, emellett terepgyakorlatokon is számot adtak tudásukról. A gyakorlati fordulót a szolnoki Széchenyi ökoturisztikai parkerdőben és a Bakolyvár vadas parkban tartották. A résztvevőknek saját lakóhelyük természeti értékeit, valamint környezeti problémáit is be kellett mutatniuk. A verseny eredményhirdetéssel és a Kán Károly emlékérmek átadásával zárult. Ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara Jász-Nagykunszolnok vármegyei területi szervezete. A Szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden éppen odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Jász-Nagykunszolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagod a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképző Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta rádiónknak Györfi Pál szóvivő.
4: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A nyári időjárás a tekintettel egyre több helyen nyitnak a strandok, mi több lesz majd szabad strand is Szolnokon július 1-től. A stúdióban továbbra is Fodor Attila, addig is hozom a nyári dalokat, a BSV-t, Santana Diaz-t és Mentát, Coolio-t, a Halott pénzt, na meg most Akon sikerét a Lonely-t.
5: 102.4 Veszte.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

A következő napok időjárásából sem hiányozhat a napsütés, de azért záporok, zivatarok még várhatóak majd a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap is lehet a reggeli órákban zápor, délután viszont naposabb idő ígérkezik. A szél mérsékelt lesz, a legmelegebb órákban 27-29 fokot mérhetünk majd Szolnok környezetében. Szerdán nyugat felől erőteljesebb felhősödésre kell számítani, esők, záporok is kialakulhatnak majd. A hőmérséklet szerdán 26-28 fok körül alakul. A hétvégén már csak kicsi az esélye az esőknek, viszont rengeteg napsütés ígérkezik majd, és 30 fok feletti maximum. Ma lenne 100 éves Marilyn Monroe színésznő, ezen a napon született Juhász Árpád geológus, annak idején sokszor láthattuk őt a tévében. Morgan Freeman színész is ezen a napon született, ahogy Jason Donovan, az ausztrál énekes, egy időben Kylie Minogue párja is volt, és olyan sikerei is voltak a 80-as évek végén, mint a Too Many Broken Hearts. Mi néhány évvel későbbről hozzuk most a Stereo MC sikerét, a Connected-et, itt a 102.4 Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. A fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

102.4 Best FM a legjobb zenék, és ezúttal programajánlatok is. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható. Szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovasnapok pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben szombaton déltől. 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható szombaton este 9 órától. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, most szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Báj Alexel és a Sleppel többek között. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. A 102.4 Best FM-en Rúzsa Magdi énekel, a Széldalt hallgatjuk tőle.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok térségében a 4-es úton mától egy jó hónapig torlódásra kell számítani, ugyanis a Szent István Tisza hídnál cserélnek egy dilatációs szerkezetet. A munkálatok idején félpályás lezárása és jelzőlámpás forgalom irányításra is számítani kell. További információk most az utakról. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatra kell figyelni. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. Csatornázási munkálatokat végeznek Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítésre kell figyelni. Abonyban az Újszászi úton van útépítés. A 42.05-ösön Körösladány előtt ugyancsak útépítést végeznek, félpályás lezárásra kell számítani. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton is útépítésre kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület, de az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky utcában is útszűkület van érvényben. Chad Kroeger és a Nickelback most a 102.4 Best FM-en. Szól a Photograph!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Beindították a Kossuth téri szökőkutat. A vízügy szerint nem változtattak az agyván. Rászoruló családokat segítenek a repontautomaták. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Újra üzemel a Kossuth téri szökőkútrendszer Szolnokon. Adta hírül a szoljon.hu. A Városüzemeltetési Társaság munkatársai az elmúlt hetekben elvégezték a szezon előtti karbantartási munkákat a városi szökőkúton, így a belvárosi látványelemnél is. A Kossuth téri rendszer a többi szökőkútnál összetettebb technológiával működik, és több látványelemmel is rendelkezik. A berendezésen már egy ideje tesztüzem zajlik, a finomhangolás azonban még nem ért véget. A szökőkút a gyermeknapi hétvégéhez igazították. Egy hónapig tartó felújítás kezdődik hétfőtől a szolnoki Szent István Tisza hídon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a dilatációs szerkezet cseréje miatt az egyik útpályát lezárják, a forgalmat pedig jelzőlámpák irányítják majd. A munkálatok idején torlódásokra kell számítani. Az új szerkezet beemelése miatt várhatóan június 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják a hidat, ami a kerékpárutat is érinti. A tehergépjárműveket ez idő alatt az M4-es autóút terelik. A közlekedőket ideiglenes táblák figyelmeztetik a forgalmi változásokra. A kivitelezés várhatóan egy hónapig tart. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszíre elsőként a szolgálatban lévő cibekházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenység irányítási központot a lányállapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra, a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszere befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
4: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett, így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
3: Nem emelték meg az agyva medrében lévő víz-visszatartó műtárgyakat, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a szoljon.hu-val. A szervezet azért szólalt meg, mert egy horgászegyesület azt állította, hogy János Hidánál megemelték az egyik fenékküszöböt, és a felduzzasztott folyóvizet öntözésre használják. A vízügy szerint új műtárgy nem épült, és a meglévőkön sem végeztek ilyen változtatást, csak karbantartási munkákat. Hozzátették, hogy az agyva vízszintjét folyamatosan figyelik, a vízkivételek pedig engedéllyel és meghatározott szabályok szerint történhetnek. Mintegy 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a Szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportban hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 versenyszám várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kosarat kellett vára emelniük a lehető legnagyobb súllyal. Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Voke Művelődési Házban. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártyás, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösséget, valamint népszerűsíteni a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta a rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
5: Ez a Pétercsernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott itt a Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy is fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
3: Mezőtúron tartották a Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny döntőjét. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a háromnapos fináléban az ország legjobb 5. és 6. osztályos diákjai vettek részt, akik a vármegyei és fővárosi fordulók győzteseként jutottak tovább. A versenyzők írásbeli feladatokat oldottak meg, emellett terepgyakorlatokon is számot adtak tudásukról. A gyakorlati fordulót a szolnoki és Széchenyi ökoturisztikai parkerdőben és a Bagolyvár vadas sportban tartották. A résztvevőknek saját lakóhelyük természeti értékeit, valamint környezeti problémáit is be kellett mutatniuk. A verseny eredményhirdetéssel és a Kán Károly emlékérmek átadásával zárult. Ismét meghirdette az év orvosadíjat a Magyar Orvosi Kamara, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi szervezete. A Szoljon.hu emlékeztetett, hogy az elismerésre azok a vármegyében dolgozó orvosok jelölhetők, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és példamutató orvos-beteg kapcsolatokkal segítették pacienseiket. A szervezet egyoldalas beszámolókat vár olyan esetekről, amelyek az elmúlt egy évben történtek. A díjat 2009-ben alapították, és azóta minden éppen odaítélik. A jelöléseket június 10-ig lehet eljuttatni a Kamara vármegyei szervezetéhez. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családi iratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személyi életútját. Szeretnék, ha új történetekkel és eddig nem ismert adatokkal gazdagodna a vármegye múltjának ismerete. A pályaműveket december 20-áig várják. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképző Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta rádiónknak Györfi Pál szóvivő.
6: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentőképzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
3: Változékony idővel indul a hét, ma sok lesz a felhő és eső is érkezhet. A légmozgás térségünkben megélénkül, napközben 20 fok valószínű. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, esernyőre várhatóan nem lesz szükség. A hét második felében fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön még az ilyenkor megszokottnál hűvösebb marad az idő, péntektől viszont vármegyénkben egyre melegebb délutánokra készülhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: És a stúdióban továbbra is Fodor Attila, a Super 6-osban Munila feldolgozása, az It's a Shame előtt még Geszti Péter is itt lesz, ahogy a Tankcsapda, Dana Lewis és a Super Stereo 1-1 dala is. A 2000-es évekből viszont az emlékezetes sikerek sorátájú Cruise folytatja a Dynamite-tal.
1: 102.4 West FM.

következő napok időjárásából sem hiányozhat a napsütés, de azért záporok, zivatarok még várhatóak majd a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap is lehet a reggeli órákban zápor, délután viszont naposabb időig érkezik. A szél mérsékelt lesz, a legmelegebb órákban 27-29 fokot mérhetünk majd Szolnok környezetében. Szerdán nyugat felől erőteljesebb felhősödésre kell számítani, esők, záporok is kialakulhatnak majd. A hőmérséklet szerdán 26-28 fok körül alakul. A hétvégén már csak kicsi az esélye az esőknek, viszont rengeteg napsütés ígérkezik majd, és 30 fok feletti maximum. Június 1-e Ellen Wilder születésnapja, ő a Depeche Mode tagja, szintén ezen a napon született Roger Sanchez, angol első volt tőle a 2001-es Another Chance. Két évvel később pedig Grammy-díjat kapott egy remixért, a No Doubt-tól a Hella Goodot dolgozta föl, és ezen a napon született Alanis Morissette is. Az ő nagy sikere az Ironic volt 1996-ban. A nagy nevek sorát most Nagy Ricsi folytatja, tőle szól, akit érdekel.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és ezúttal programajánlatok is. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható. Szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovasnapok pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szelén a Népkertben szombaton déltől. 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható szombaton este 9 órától. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, most szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Báj Alexel és a Sleppel többek között. Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. A legjobb hazai hangok itt a 102.4 Best FM-en, most éppen Olai Bolya következik, és az Édes Méreg. Mert

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok térségében a 4-es úton mától egy jó hónapig torlódásra kell számítani, ugyanis a Szent István Tisza hídnál cserélnek egy dilatációs szerkezetet. A munkálatok idején félpályás lezárása és jelzőlámpás forgalom irányításra is számítani kell. További információk most az utakról. A 4-esen a 47-es kilométernél Pirésnél közműépítési munkálatra kell figyelni. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. Csatornázási munkálatokat végeznek Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítésre kell figyelni. A Bonyban az Újszászi úton van útépítés. A 42.05-ösön Körösladány előtt ugyancsak útépítést végeznek, félpályás lezárásra kell számítani. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szentmiklós összekötő úton is útépítésre kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület, de az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky utcában is útszűkület van érvényben. Az első nyári délutánt én Esztellel zárom, érkezik az American Boy, én viszont megyek. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es időtöltés.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedés és az egészségügy fejlesztésére is jut az uniós forrásokból, adóbevallásokat vár a NAV, holnap már csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Éjfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kell azért még pár nap, mire majd én elhiszem, meg felfogom, meg feldolgozom, hogy mi is történt velem szombaton. Megint ott lehettem a Puskás Arénában, és több tízezer embernek zenélhettem a stadionban a budapesti BL döntőn. Még most is, amikor kimondom, nem hiszem el, hogy ez volt, de tényleg ez volt. Ennek köszönhetően én már csütörtök óta gyakorlatilag be voltam költözve a Puskás stadionba, úgyhogy most így visszamenőleg egy tematikus mix a BL döntő tiszteletére. Azért hétfő van, úgyhogy maradunk a Classic House vonalon, de csak angol és francia előadókból válogatok a következő órában. Héttől pedig érkezik majd Lauer Krisztián. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszó

mert tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén. Vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött. Szoboszlai Dominika, Dzsudzsák Balázzsal, Torgelle Sándorral, Kabát Petivel és hasonlóan nagy legendákkal övezve. Szóval egy picikét most a Mixcloudomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor. Úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabály ugye pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picike képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com per DJ Whiteboy, ez a profilom, a korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd, szóval ott van a tracklista mindegyik mellett.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Best FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható. Külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hol zenélnek, hol lesz Night Shift Party, és a többi, és a többi. Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instán is, minket, pedig Best FM-et, mint rádió. Mi meglepő, a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 06255555, illetve e-mail címünk info@bestfmbudapest.hu.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hétfői rezidensünk, Lauer Krisztiáné lesz a következő 60 percben a két lemezjátszó és a keverő, Classic House a menü, még egy órán keresztül, gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Hírek a Best FM-en.
1: SMS kaphatunk arról, ha jön a jégeső, belefulladt egy vadmalac a tatabányai fürdő egyik medencéjébe, ma még bárhol eshet, de holnap szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányítószámunkkal regisztrálhatunk a jegesu.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forintot fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből ki kellhetnének a lárvák. A Nébi honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
1: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz, estig bárhol lehetnek záporok, és sokfelé a szél is megélénkül. Holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süthet ki a nap. Szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. You know what she said? I gotta go to
3: Chicago. Figyelj, már zseni ez a cseresznye, amit hoztál.
4: Szia, vágyból, sziasztok!
3: Kellett rá várni egy három évet, de mindegy, megérkezett, úgyhogy igazából nem is tudom, mi volt, még a valamilyen pörköltet ígértél meg, vagy hogy valamit, vagy...
4: Igen, hogy az egész bandát meghívom tényleg a kertben, nem tényleg.
3: Figyelj, még három év, és akkor abban is.
4: De várjál, az a kemény, hogy most már nem csak nektek ígértem meg, hanem bent a szállodában is megígértem a többieknek, hogy összehozunk egy nagy bandázást, de előbb-utóbb biztos, hogy össze is fog jönni.
3: Mindegy, összehoztuk ezt a hétfőt megint, mert hát tök ciki lett volna, ha nem hozzuk össze. Menetrend szerint még egy órán keresztül Classic House itt a Besten a másik második órájában Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött.
4: Szavaztok.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na és akkor mi van még? Tehát van cseresznye? Mit terem még a kertben? Mit fogsz hozni még?
2: Kérlek szépen, van megy, van, hát itt van cukininink is, így van, most rengeteget ültetünk sárga dinnyét, nagyon-nagyon durva, lesz áfonyánk, lesz körténk, lesz szilvánk, úgyhogy tele vagyunk mindennel.
1: Aki egyébként most kapcsolódna ide, ez nem megmondogult Bálint gazdának egy ilyen emlékműsora, ez egyébként egy ilyen mix műsor lemezlovasokkal, a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubklasszikusaiból válogatunk mindig hétfőn 6 és 8 óra között. Picit rámentünk így a gyümölcs gasztrómiára.
2: Bár értenék egyébként annyit a kerthez, mint a Bálint gazdát.
1: Ugye, nem baj, figyelj, nekünk az bőven elég, hogyha hétfőnként a Classic House-okhoz értesz, azt meg tudjuk jól, hogy értesz. Lauer Christian, hétfői rezidensünk a lemezjátszók mögött.

Zobaczmy, kurczę.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: De ahhoz képest, hogy itt egyébként itt letarolták a várost a szurkolók, te meg ugye dolgoztál hétvégén.
2: De egész kipész. Persze, imádom. Nem, egyébként tényleg. Tehát szakásnak az menjen el, aki ezt bírja és imádja ezt a szakmát. De halálkomolyan mondom. Tehát azt, hogyha valaki nem szeret főzni, vagy egy kicsit is úgy van vele... Az...
1: Hogy voltál csütörtöktől vasárnapig? Szolgálat volt?
2: Valahogy úgy, igen. Hétvége is, már azt sem tudom néha, hogy milyen nap van. Hétfő. De volt olyan, hogy az egyik kollégám az lebetegedett, és 12 órát húztam le. Hát azért... Úgy fáradtam el, mint régen, csak akkor 20 voltam. Most
1: ezt akartam mondani, hogy volt, hogy 12 órát nyomtál végig, csak akkor ez egy 30 évvel ezelőtt volt.
2: Igen, kicsit kopott a cipőmből.
1: Igen, na, Best FM Night Shift, tessék minket bejelölni Facebookon és Instán, ha még nem tettétek volna meg, a 0620-55-55-155-ös Viber és SMS számunk is él természetesen. És hát ugye a mixek, a visszatérő kérdés, Lauer Krisztiánék esetében ezt úgy lehet megtalálni, hogy...
2: www.mixcloud.com/DJ Lauer, illetve Lauer & Canard.

apocalypse.

0: Mixben. A lemezjátszóknál Lower.
1: Hát és engem is itt annyira elvitt a hétvége. BL döntő a Puskásban. Én most nézem, hogy hát júni 1. Igen. Hát megnyitottuk a nyarat. Hát nyarat. Az ma van. Ho-ho, hát gyerekek, soha rosszabb nyitást. Én azt mondom, hát akkor mi vagy már nem? Arccal a szúp felé? Már nem?
2: Nem.
1: Nem. Azt idén nyáron már engedted?
2: Úgy látszik, együtt ez a 10 éves periódus megint. Nálam tényleg mindig 10 évenként, ahogy észreveszem, jön egy nagy váltás.
1: De egyébként nem tudom, észreveted, de ahol laksz, ott van mellett egy ilyen viszonylag nagy víz, a Duna. Tehát
2: persze,
1: esetleg ott
2: mindenképpen fogok szapozni.
1: Hát nem, hanem hogy ott is nyitni valami kis kölcsönzőt.
2: Hát azt lehetne egyébként. Tehát ott a Dunakanyar egyelőre annyira nincsen felhúzva, nem tudom, hogy mi történt. Tehát, hogy így...
1: Maradjon ez így. Én azt mondom, jó, ez így, mi is azért
2: valahol jó, de azért tényleg rengetegen jártak ki annó, és most is járnak, de azért lehetnének úgymond többen is turisták.
1: A hétvégenként nem vagy otthon? Nem látod, hogy mi van ott a 11-esen?
2: Azt látom egyébként, tehát a 11-esen kicsit fékezve van a 11-es most, igen. Ezekkel a kis járdaszigetekkel.
1: Azt nem is értem. Hát azt én nem is értem, hogy ott az a mi volt a cél.
2: Hát na, az a résem.
1: Na figyelj, mindegy, az elmúlt 120 percben pedig az volt a cél, hogy a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimuszaiból, hát ami belefér 2 órába, azt megidézzük. Szerintem ezt a feladatot teljesítettük, úgyhogy tök kösz, jövő hétfőn.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelték a romok alól azt az embert, akire ráomlott egy ház Székesfehérváron, egyre több az elektromos rolleres baleset, holnap már szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Élve emelték ki a romok alól azt az embert, akire ma ráomlott egy 4 emeletes épület Székesfehérváron. Még délután találtak rá, eszméleténél volt, így tudott kommunikálni a katasztrófavédőkkel. A kiszabadításán ezután több erőgép is dolgozott, amelyek eltávolították az épület mellett lévő törmelékeket, illetve megtámasztották az épületet. A mentőegységeknek ezután kis járatokat kellett megtisztítaniuk, hogy eljussanak hozzá. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület még délelőtt omlott össze Székesfehérváron. Egyelőre nem tudni, hogy miért. Drasztikusan emelkedett idén az elektromos rolleres balesetek száma, már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, jóval többen, mint a tavalyi év azonos időszakában. Volt, aki életveszélyesen megsérült, Budapesten pedig a dr. Manninger Jenő baleseti központban már 2 14 év alatti fiatal vesztette életét, egy 13 éves gyerek pedig 3 hónapja kómában van. A szakértők szerint a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kressz szerint már kötelező lesz a bukó vagy a motoros és a használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Nehezítheti a depresszió a sok ízületi gyulladás kezelését, ez derült ki egy friss kutatásból, ezt mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
2: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni.
1: Marilyn Monroe hasonmások döntöttek Guinness rekordot Kaliforniában. Több mint 1000-en gyűltek össze, és egyforma fehér ruhát, szőke parókát és napszemüveget viseltek, és egy martinis poharat tartottak a kezükben. Így megdöntötték a korábbi csúcsot, azt még Ausztráliában rögzítették, és nagyjából 250 hasonmás volt egyszerre egy helyen. A mostani rendezvényt az éppen 100 éve született színésznő tiszteletére tartották. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az idei esztendő a 2026-os év egyik legnagyobb visszatérését produkálhatja majd Madonna hamarosan megjelenő 16. nagy lemezével. Éppen ezért most egy picit erre melegítünk majd a következő órában. 2 Madonna dallal is jön majd az American Pie, illetve a Madhouse-nak köszönhetően a Like a Prayer itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Rádiózt, a legjobb zenék, mint egy ilyen kérdez-felelek játék lenne a most érkező két előadó között. Hogy ez pontosan milyen is? Olyan, mint egy ima. What it's like? Like a prayer. Először Everlast, aztán a Madhouse érkezik itt a Bestem.

hol mészül a baj, még több baj. Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

Best of a legjobb zenék 15 albumán, és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dalt készített Madonna, ami egy-egyben átdolgozás. Egy régi dal, picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best of.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Games, changes and fears. When will they go from here?

Beszlepem a legjobb zenék. Zenéltek már nálunk a szép emlékű Pecsában, a Petőfi csarnokban. Megköltötték a Pap László sportarénát, és fesztiválon is felléptek már. Igaz, akkor már Fergie nélkül. Hogyha valaki késztetést érez, hogy idén nyáron szeretné megnézni élőben a Black Eyed Peas-t, hozzánk legközelebb majd június 27-én Szlovákiában megteheti. Ők jönnek most a Meet Me Halfway-el itt a Besten. Cool.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már idén visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, cégektől várható bevallásokat a NAV, holnap sok napsütés várható és csak keleten eshet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk. A csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz, ma még bárhol lehetnek záporok, és ahol esik, ott a szél is megélénkül, holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süt majd ki a nap, szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És pont most, hogy hivatalosan is elindult a nyár, június 1-én, pont most kell nekünk nyarat idézni, mert az időjárás azért nem annyira nyárias. Jó, nem panaszkodom, de hát tényleg múlt héten melegebb volt, mint most. Na, Negrokan Katapesz! A nyári hangulatot ezzel fogjuk majd megidézni a következő órában. 9 és 10 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Best of a legjobb. Holnap elég változatos lesz az időjárás. Azt rögtön leszögezem, hogy szél és csapadék nem lesz. Viszont a felhők azok majd jönnek-mennek. Amikor éppen nem lesznek felhők az égen, akkor akár 27 fokos nappali maximum és erős UVB-sugárzás is várható.

Ezt a legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon.

Best FM a legjobb zenék. Leonardo da Vincitől származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem újja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte Paul Johnson.

Best of a legjobb zenék. Nincs túl sok nemzeti hős Barbadoson, szám szerint 11 legalábbis. Ezt a kitüntető címet a barbadoszi kormány eddig 11 embernek ítélte oda. Sorrendben a 11. a most érkező Rihanna volt. Then I'll live your life.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső. Békésvár megyében írtják a héten a szúnyogokat. Holnap csak keleten lehetnek záporok, máshol száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban, egy telefonszámmal és az irányítószámunkkal regisztrálhatunk a jegeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forintot fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből kikelhetnének a lárvák. A Navy honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
1: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő úszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az úszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ahogy ma este 8 és 9 óra között Madonnát, ugye az előttünk álló 60 percben Tupac-et fogjuk majd kétszer is megidézni. Jön majd maga Tupac a Changes-zel, de előtte még érkezik az ő dalából a Me and My Girlfriend-ről készített Jay-Z és Beyoncé dal. A Bonnie és Clyde is érkezik nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és a Bonnie and Clyde-ait.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Kite Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest csillagos ötösre vizsgázott már, ami a Bajnokok Ligája a budapesti döntőjének lebonyolítását illeti minden területen és minden tekintetben. Persze azért ennek még egy picike utózöngéje van, ami leginkább a közlekedésben érezhető. Június 4-ig azért a Hősök terét, az Olopfáme sétányt és az Állatkert

Best FM a legjobb zenék, hogyha valakinek az anyukája a Soul to Soul énekesnője, hát akkor várhat-e rá más karrier, mint a zene világa. Szerencsére Alexandra Burke sem gondolta ezt másképpen. Ő érkezik a Bad Boys-al itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Amíg Rúzsa Magda egy, hát hogy is mondjam, csak visszamenőleges időjárás jelentést fog majd tartani a következő órában a mai napra. A nyári zápor, ugye tapasztalta ezt ma mindenki. Addig nagyon remélem, hogy DJ Antoine már inkább a holnapi időjárást idézi meg a Welcome to Saint-Tropez-val. De a mai utolsó órában itt lesz még rajtuk kívül Avril Lavigne, a Red Hot Chili Peppers és Alicia Keys.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Rock FM, a legjobb zenék, királyok egymás között, vagy egymás után, inkább azt mondom. King of my castle, a Web2 Project érkezik már is, utána pedig jön Király Viktor a szólóval itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Mihály Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth M. Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best of.

Best of a legendary, ezt az üzenetet tessék magatokkal vinni holnapig. Everything's gonna be alright, minden rendben lesz. 6-kor holnap érkezem megint. Érkezünk megint, mert persze 120 percnyi mixel indítjuk a holnapi Night Shift-et is. Funky lesz majd a menü, úgyhogy Hangya fog majd hozzám csatlakozni. A mai Night Shift pedig ennyi volt mára. Az Oasis jön a Wonderwall-al, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Disco. It ain't no country club either.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.